0: Es la hora 0:32 minutos.
1: Llegó la hora.
2: Llegó la hora. Dale, poné, poné.
1: Sí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Eso.
3: 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106.

0: Llegó la hora.
1: Llegó la hora. Dale, poné, poné.
0: Sí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. A eso.
2: 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106.